Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 5-e péntek. A mai adásunkban az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utcai ízei legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

mai hírösszefoglalón következik. Az amerikai képviselőház elfogadta az Ukrajnának küldett 1,8 milliárd dolláros segélyről szóló törvényjavaslatot. Az amerikai képviselőház jóváhagyta az Ukrajnának küldendő további 1,8 milliárd dolláros segélyről, valamint az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslatot csütörtökön 226-195 arányban fogadták el. 18 republikánus csatlakozott a demokratákhoz, így két párti többséget alkottak. Trump megtiszteltetésnek venné, ha találkozhatna Irán legfelsőbb vallási vezetőivel. Az amerikai elnök Donald Trump közölte, megtiszteltetésnek venné, ha találkozhatna Irán új legfelsőbb vallási vezetőivel, mostanában Hameneivel, amennyiben megállapodás születik a két ország között. Nem akarok találkozni, de ha mégis találkoznék, megtiszteltetés lenne számomra, hogy találkozhatnék vele. Mondta el Trump csütörtökön, amikor az iráni vezetővel való esetleges ülésről kérdezték, akinek apja és elődje, Ali Hamenei, az amerikai-izraeli háború kezdetén február 28-án vesztette életét. Türkiye támogatja Szíria vegyi fegyverek felszámolására irányuló törekvéseit. Türkiye erről már fogadta a szíriai vegyi fegyverprogram maradványainak azonosítására és felszámolására irányuló erőfeszítésekben elért eredményeket, valamint a szíriai kormány együttműködését méltatta a nemzetközi ellenőrökkel, és erősebb nemzetközi támogatást sürgetett a vegyi fegyverektől mentes Szíria megvalósítása érdekében. Csütörtökön az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén felszólalva Ahmed Yıldız, Türkiye állandó ENSZ képviselője Szíria vegyi fegyver dossziéját a volt Baszar al-Assad rezsim korszakának egyik legfájdalmasabb örökségeként jellemezte. Türkiye bírálja Izrael jóváhagyását az illegális telepek építésére a megszállt Cisjordániában. Türkiye elítélte Izrael döntését, miszerint jóváhagyja az új illegális telepek építését a megszállt Cisjordániában, mondván a lépés veszélyezteti a két állami megoldás elérésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket. Csütörtök nyilatkozatában a külügyminisztérium azzal vádolta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kormányát, hogy továbbra is aláássa a két állami megoldás alapjait azáltal, hogy kiterjeszti az általa földfoglalásként emlegetett tevékenységeket a megszállt területen és ösztönzi a telepesek erőszakát. Végezetül. A FIFA betiltja az újra felhasználható vizes palackokat a világbajnokság stadionjaiban. A 2026-os FIFA világbajnokságra érkező szurkolók többé nem vihetnek be újra felhasználható vizes palackokat a stadionokba, miután a FIFA az utolsó pillanatban módosította a stadionok magatartási kódexét. A szövetség csütörtökön bejelentette az üres, átlátszó, újra felhasználható műanyag palackok, amelyeket korábban engedélyeztek a stadionokban, mostantól tilosak a hét elején hatályba lépett friss szabályzatok értelmében. A tilalom a palackokra, poharakra, üvegekre és konzervdobozokra is vonatkozik. A FIFA szerint az intézkedés célja, hogy csökkentse a tárgyak eldobásának és a játékosok, a játékvezetők vagy a nézők sérülésének kockázatát. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik.

Kedves hallgatóink! Június 5-én egy kevésbé ismert, de annál fontosabb napról, a Környezetvédelem Világnapjáról emlékezünk meg. E jeles

napot az ENSZ 1972-ben nyilvánította világnappá, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, valamint a környezetvédelem fontosságára. A

környezetünk védelme nem csak számunkra, hanem a jövő generációi, a gyermekeink, illetve az unokáink számára is elengedhetetlen. Már most olyan visszafordíthatatlan természeti katasztrófákkal nézünk szembe, mint a heves áradások, az erdőirtás, a vízivilág súlyos mértékű szennyeződése, valamint a biológiai sokféleség csökkenése. Ha biztosítani szeretnénk egy fenntarthatóbb világ létrejöttét, akkor nem szabad elhanyagolnunk a természet segélykiáltásait. Még nem késő cselekednünk. De ehhez nem csak egyénileg kell komoly lépéseket tennünk, hanem az olyan fejlett országoknak is fel kell ébredniük, amelyek jóval meghaladják az éves szennyezési szintjüket,

Miközben az éghajlatváltozás hatásai drámai módon szemléltették a trópusi esőerdőket pusztító tűzvészek. A COVID-19 virágjárvány is kíméletlenül rávilágított a biodiverzitás sújtó válságra. A világjárvány nyomán megfigyelhettük azt, amit évek óta mondanak a tudósok az egész világon. Az emberiség és a biodiverzitás közötti kölcsönös függőség annyira mély, hogy az utóbbi sebezhetősége a mi sebezhetőségünk is. Egy új megállapodást kell kötnünk az élővilággal. Ez egy folyamatban lévő óriási munka, mely széleskorú konszenzust követel meg, mind technikai, mind etikai szempontból. Kedves hallgatóink, ne felejtsük el, bár a problémák hatalmasak, minden egyes lépés számít. Akár az energiahatékonyság növelésével, akár a hulladékcsökkentés révén, vagy az oktatás, illetve a tudatosság növelésével, mindannyian hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövőhöz.

Nap mint nap gyerekek milliói órákon keresztül görgetnek a közösségi média felületeken. Vajon ezeket a platformokat azért tervezték, hogy megvédjék őket, vagy azért, hogy profitot termeljenek belőlük? Ausztrália betiltotta a használatát a gyerekek körében. Kína időkorlátot szabott ki, Türkiye pedig lépéseket kezdett el tenni. Azonban ki fogja megfizetni ezeknek? A károknak az árát? A szülők vagy a digitális platformok? Nézzük meg együtt! A mai epizódunkban arról fogunk beszélni, milyen veszélyekkel találkoznak a gyermekek a digitális világban, illetve kit terhelnek az általuk okozott problémák. Miközben világszerte a kormányok szabályozzák a gyermekek közösségi média használatát, a felelősség egyre inkább a szülőkről a digitális platformokra helyeződik át. Ausztráliától az Egyesült Királyságig, Norvégiától Türkiyéig számos ország ugyanarra a következtetésre jutott. A gyermekek közösségi média használatából eredő károkat nem lehet kizárólag szülői felügyelettel megelőzni. A felelősséget meg kell osztani azokkal a digitális platformokkal is, amelyek ezeket az online tereket megtervezik, működtetik és profitálnak belőlük. A figyelemgazdaság és a tervezett manipuláció. Gyerekek nem egyszerűen csak használják a közösségi médiát. Platformok folyamatosan irányítják, ösztönzik és ott tartják őket. A végtelen görgetés, az algoritmikus ajánlórendszerek, valamint a jutalmazási ciklusok tudatosan úgy vannak kialakítva, hogy fenntartsák a figyelemgazdaságot. Nem reális és nem is igazságos azt várni a szülőktől, hogy egyedül vegyék fel a harcot ezekkel a több ezer milliárd dolláros rendszerekkel. A kutatások azt mutatják, hogy a túlzott közösségi média használat szoros kapcsolatban áll a gyermekek körében jelentkező szorongással, depresszióval, alvás problémákkal, zavarokkal, valamint az étkezési rendellenességekkel. Mit jelentenek a megfigyelési kapitalizmus és a technofeudalizmus fogalmak? Susanna Zuboff megfigyelési kapitalizmus elmélete szerint a közösségi média platformjai összegyűjtik a felhasználói viselkedést, előrejelzik a jövőbeli cselekvéseket, majd ezeket célzott reklámokon keresztül pénzzé alakítják. Ebben a rendszerben a gyermekek nem csupán kiszolgáltatott felhasználók, hanem értékes adatalanyok is. Az algoritmikusok nem csak azt tanulják meg, hogy a gyerekek mit szeretnek, hanem azt is alakítják, hogy a jövőben mit szeretnének. Ezért a jelenlegi szabályozások egyre inkább arra törekednek, hogy korlátozzák a gyermekek adatainak gyűjtését, betiltsák a célzott reklámokat, átláthatóvá tegyék az ajánló rendszereket, illetve megakadályozzák azokat a platform dizájnokat, amelyek a maximálisan elköteleződést szolgálják. Yanis Varoufakis technofeudalizmus elképzelése pedig a hatalmi egyenlőtlenséget foglalja magába. A digitális platformok olyanok, mint a feudális birtokok. A felhasználók nem tulajdonosai ezeknek a tereknek. Csupán feltételes hozzáférés kapnak a platform tulajdonosok által meghatározott szabályok szerint. A gyermekek társas kapcsolatait és oktatási élményeit egyre inkább algoritmusok irányítják, demokratikus ellenőrzés helyett. A szülői tekintély nehezen tud versenyezni azokkal a láthatatlan, folyamatosan működő és rendkívül erős algoritmusokkal. Hogyan reagál mindenre a világ? Ausztrália betiltotta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára. Azokra a platformokra, amelyek nem végeznek életkor ellenőrzést, akár 32 millió dolláros bírságot is kiszabhatnak. Az Egyesült Királyságban az Ofcom a cégek globális bevételének akár 10%-áig terjedő büntetést szabhat ki. Az Európai Parlament 16 éves korhatárt javasolt. Franciaország a teljes körű betiltást vitatja a 15 év alattiak számára. Spanyolország pedig szülői engedélyhez kötni a 16 év alattiak használatát. Azonban Kína alkalmazza a legszigorúbb szabályozást. A 14 év alatti gyermekek számára napi 40 perc képernyőidőt engedélyeznek, valamint este 10 óra és reggel 6 óra között teljes digitális hozzáférési tilalom van érvényben. A TikTok Kínában különálló verziónként Douyin néven működik, és elsősorban oktatási tartalmakra összpontosít. Emmanuel Macron francia elnök nyíltan kijelentette, miközben Kína a TikTokkal világszerte gyengíti a figyelmi képességeket,
saját gyermekeinek a Douyinon keresztül fegyelmezettebb és oktatóbb tartalmakat kínál. Ez a különbség rendkívül figyelemre méltó. Azt mutatja, hogy a közösségi média platformjai nem csupán kereskedelmi vállalkozások, hanem kulturális puhatalmi eszközök is. Az államok ma már nem egyszerű szabadpiaci szereplőként, hanem stratégiai infrastruktúraként tekintenek a digitális platformokra. A nagy technológiai vállalatok és az etikai

tisztára mosás. Bár a nagy technológiai cégek bizonyos intézkedéseket bevezettek, általánosságban továbbra is ellenzik az ilyen jellegű korlátozásokat. A tilalom életbe lépése után Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök bejelentette, több mint 4.700.000 16 év alatti felhasználóhoz tartozó közösségi média fiókot deaktiváltak, töröltek vagy korlátoztak. A nagy technológiai vállalatok képviselői azt állítják, hogy az életkor ellenőrzési technológiák veszélyeztetik a magánélet védelmét és sértik a gyermekek jogait. Ezek az érvek azonban gyakran egy mélyebb aggodalmat rejtenek. Annak a rendkívül jövedelmező felhasználói bázisnak az elvesztését, amely ingyenesen termel adatot és tartalmat. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, Adam Mosseri, az Instagram vezetője, valamint Evan Spiegel, a Snapchat vezérigazgatója ellen olyan perek indultak, amelyek szerint függőséget okozó termékeket terveztek annak ellenére, hogy bizonyítékok utaltak a fiatal felhasználóknak okozott károkra. Eközben az etikai és biztonsági kérdésekre tett önkéntes vállalások egyre inkább ahhoz hasonlítanak, amit etikai tisztára mosásnak nevezhetünk, vagyis a felelősség szétterítéséhez anélkül, hogy a vállalatok alapvetően megváltoztatnák üzleti modelljeiket. Most nézzük meg Türkiye gyermekvédelmi politikáit. Türkiye-ben a gyermekek digitális jelenlétéről szóló viták ugyan helyi érzékenységeket tükröznek, azonban nagyrészt összhangban állnak a globális szabályozási trendekkel. A török nagy nemzetgyűlés Emberjogi Vizsgálóbizottság Gyermekjogi Albizottság által készített a Digitális Platformokon Gyermekeinkre Leselkedő Veszélyek és Kockázatok című jelentéstervezet jól mutatja ennek a megközelítésnek a kereteit. A jelentés olyan javaslatokat tartalmaz, mint az éjszakai hozzáférés korlátozása a 18 év alattiak számára, közösségi média tilalom a 15 év alatti gyermekeknek, digitális eszközök korlátozása az iskolákban, a tanácsadó szolgáltatások megerősítése, valamint gyermekek számára kialakított speciális SIM-kártyák bevezetése. Mahinur Özdemir Göktás, család és szociális ügyi miniszter pedig bejelentette, hamarosan a parlament elé kerül egy, a 15 év alatti gyermekek közösségi média használatát szabályozó törvényjavaslat. A szabályozás indokai között szerepel a növekvő depresszió, a szorongás, a viselkedési zavarok, valamint a digitális platformokon keresztül működő, bűnözői hálózatokkal való kapcsolatfelvétel veszélye. Göktás kihangsúlyozta, a gyermekeket nem lehet kereskedelmi erőforrásként vagy adatbázisként kezelni a közösségi média platformjai számára. Ezeket az intézkedéseket nem a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásaként, hanem olyan közpolitikai lépésként mutatják be, amelyek a gyermekeket kívánják megvédeni a digitális világ veszélyeitől. Ebben a keretben a Csodoklár Güvende digitális platform útmutatást és tájékoztatást nyújt a gyermekek és a szülők számára. A gyermekekhez hasonlóan nem csak a felnőttek az egyetlen csoport, amely sérül a digitális világban. Különösen a technológiához kevésbé értő felnőttek és idősek válnak kiszolgáltatóbbá az álhírekkel, online vitába való bevonással és az internet manipulációs mechanizmusaival szemben. Ennek megfelelően a platformszabályozás nem csupán pedagógiai gyermekvédelmi intézkedés. Ugyanakkor küzdelem és a digitalizált nyilvános tér megóvásáért, a dezinformációtól, a demokratikus folyamatok algoritmikus befolyásolásától, valamint a társadalmi egység fenntartásáért. Összegzésként elmondhatjuk. Amennyiben a platformok digitális környezeteket terveznek, algoritmusokat tanítanak be és rendszer szinten profitálnak a figyelemgazdaságból, akkor a felelősséget nem lehet kizárólag az egyénekre, a családokra vagy a felhasználói döntésekre hárítani. A felelősséget meg kell osztani és a hatalmat közösségi ellenőrzés alá kell vonni. Gyermekeink biztonsága a digitális világban mindannyiunk közös felelőssége.

ki nyúlik vissza. Ez az íz, amely eredeti formáját megőrizve maradt fenn napjainkig, a modern világ felgyorsult tempójához is képes volt alkalmazkodni. Ahogy már megszokhatták, a Türkiye utcai ízeiben a törökök legkedveltebb fast foodjait mutatjuk be. A mai menünkön a dzsíköfte, amit talán nyers fasírként fordíthatnánk. Először is, mi is az a dzsíköfte? Fontos kiemelni, hogy a dzsíköftének két változata van. Az egyik a hagyományos hússal készült, míg a másik a hús nélküli dzsíköfte, ami inkább gyors ételnek számít. A hússal készült dzsíköfte kapcsán először Sanni Urfa városa jut az eszünkbe. Ez a város emellett a dzsíköfte elengedhetetlen fűszerének, az iszott csilipehelynek az őshazája is. Azonban a hús nélküli dzsíköfte a Diamán városából származik. A török szabadalmi és védjegyhivatal 2009-ben a húsos dzsíköftét Sanni Urfa nevére, míg 2018-ban a hús nélküli dzsíköftét a Diamán nevére jegyeztette be a földrajzi eredet megjelölés érdekében. Emellett az Adanához, Gaziantephez és Diyarbakırhoz hasonló városokban is elengedhetetlen étel. Röviden tehát kijelenthetjük, hogy a dzsíköfte őshazája Dél-Kelet-Anatólia. Az étel elnevezésének etimológiájára is fontos egy pillantást vetnünk. A csí szó az ótörök hí szóból származik, és annyit tesz nyers. A köfte pedig a francia kufte megvert összezúzott szóból származik. Azonban ez a szó összetétel nem sokat árul el arról, hogy mi is az a csí köfte. Általában ennek az ételnek az elkészítése sok munkát igényel. A bulgurt, az iszotot, a paradicsomszószt, a hagymát, a pestrezselymet és a fűszereket egy kerek bordázott felületű tepsibe helyezzük. Minden hozzávalót gondosan összegyúrunk, anélkül, hogy kívülről bármilyen hőkezelésnek vetnénk alá. Tehát az ugye neve is leleplezi az ételt. Nem főzik meg. Azonban annyira alaposan és intenzíven gyúrják, hogy a töltelék a gyúrókezek hőjétől és a tepsi bordázat felületétől szinte főtálagúvá válik. Ezért nagyon fontos, hogy a tepsi bordázat legyen. A tészta begyúrása után kézzel megformázzuk a köftéket. A masszából egy marékkal a tenyerünkbe veszünk, majd enyhén összeszorítjuk, mintha ökölbe zárnánk a kezünket. Így alakul ki a hosszúkás, vékony szorított fasírforma, amelyen jól láthatók az új lenyomatok. Ez a legismertebb alakja, bár tájegységenként előfordulhatnak eltérések. Salátalevéllel vagy friss lavassal, azaz lapos kenyérrel tálalják. Természetesen a jó eredményhez gyakorlott kezekre és kiváló minőségű alapanyagokra van szükség. A húsos dzsíköftét nem szabad egy napnál tovább tárolni. De biztosak lehetünk abban, hogy általában semmi sem marad belőle. A húsos dzsíköftét általában előételként fogyasztják, étvágygerjesztő céllal. Nem az a rendeltetés, hogy jól lakjunk vele. Hagyományosan a Sira Gejusi nevű összejöveteleken vagy otthoni környezetben fogyasztják. És idővel az együttlét, a szórakozást és a baráti beszélgetések szimbóluma is vált. Ez már az elkészítés folyamatában is megfigyelhető. Egy társaság összegyűlik, és közülük valaki a földre terített kendő mellé gugolva kezdi gyúrni a dzsíköftét. A tában lévő hozzávalókat, saját testsúlyát is felhasználva dolgozza össze. A mellette ülő személy segíti őt. Szükség esetén vizet ad a masszához, letörli a homlokáról az izzadságot, vagy inni ad neki. A többiek közben beszélgetnek, és türelmetlenül várják, hogy elkészüljön a dzsíköfte. Mivel a húsos dzsíköfte hosszú gyúrási folyamatot igényel, és rövid időn belül el kell fogyasztani, a török egészségügyi minisztérium 2001-ben megtiltotta a kereskedelmi forgalmazását. Emiatt manapság inkább otthoni környezetben fogyasztják. Most következik az a változat, amelyet utcai ételnek nevezhetünk, a hús nélküli dzsíköfte. Ezt akár az új generációs dzsíköftének is hívhatjuk. Ahogy a neve is mutatja, nem tartalmaz húst. Helyette teljes egészében bulgurból készül. Lavasba tekerve, dürümként vagy csomagolt formában is kapható. Az igazi dzsíköfte rajongók talán a húsos változatot részesítik előnyben, de a hús nélküli változatnak is számos előnye van. Utcai ételként olcsóbb, könnyebben hozzáférhető, és ízében meglepően közel áll az eredetihez. Vegán változatának köszönhetően a dzsíköfte hagyományában tovább él, és Türkiyén kívül is egyre népszerűbbé válik. Végül szeretném elmesélni a dzsíköfte eredetének történetét.
A legenda szerint körülbelül 4000 évvel ezelőtt délkelent a

Anatóliában uralkodott Nimrod király, aki azért akarta mágián elégetni Ábrahám profétát, mert egyetlen Istenben hitt. Parancsot adott népének, hogy a királyság összes fáját és tűzifáját gyűjtsék össze egy hatalmas téren. Így hát parancsot adott népének, hogy a királyság összes fáját és tűzifáját gyűjtsék össze egy nagy téren. Az emberek otthonaiban nem maradt falfőzéshez, valamint a tűzgyújtás is megtiltották. Ezekben a napokban egy vadász, aki mit sem tudott a történtekről, hazavitte az elejtett állatot. Mivel tilos volt tüzet gyújtani, a vadász felesége kővel pépézúzta a húst, majd bulgurt, paprikát és sót adott hozzá, és alaposan összegyúrta. A történet szerint így készült el először a csíköfte, amely Ábrahám proféta korától egészen napjainkig fennmaradt. Hogy a történet igaz-e, azt nem tudhatjuk. Az biztos, hogy a húsos és a hús nélküli csíköfte egyaránt nagyon finom. Ha egyszer Türkiyébe látogatnak, mindenképpen érdemes megkóstolniuk. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.